0: állapot rendes, hogy akkor mondja mi újság.
1: Hallotta már a sógor a mulatöccsének a szomszédja egy bejárónő, egy kiárónővel a kutáspéletben. Ő mesélt, hogy az egész városban az a hírjár ideálgat a kutáspéletben.
0: Na de ilyen, hát ez hihetetlen.
1: Maga hol járt ilyen sokáig, Ficek úr, hogy nem
0: láttam? Én utazgattam, vidéken voltam.
1: Ilyen hamar kiszabadult?
0: Igen, szerencsém volt. Mondja, mikor lett szerencsém.
1: Honnan tudjam, nem vagyok jós.
0: Már bizony látni szeretném.
1: Szeretném, a hátam köszönjük.
0: Jöjjön fel öregem itt az emeleten, jobbra lakom én rét.
1: Tudom is, tőlem igényelte ki a lakást. Hogy van a kedves családja?
0: Köszönöm.

Nincs hallottam egy újságot, hát ilyen még nem volt, ez óriási világszenzáció. Uraim, hogy ez megtörténhetett 1948-ban, erre nincs példa, nem volt példa világtörténetben. Uraim, ezt önöknek elmesélem.

0: Nem szeretek soha senki.
1: Mintha sötét szemüveget viselne, olyan kevés fényt ad a kiöregedett izzólámpa.
2: Cserélje ki! Sugárzó fényű új Tungsram izzólámpára.

Azul tvarcianță torniuș, kishfalumba. Három szék, csak hazamehetnék, úgy hívogat a pénecek, a vasorma.

és kérem legyen minél előbb az enyém. Nos, kedves Helin, szeressem belém, és kérem legyen minél előbb az enyém. A kedves mamát, s a tisztelt papát, s a többi formaságok elintézeni.

Az államrendőrség pénzti kapitánsága Jamó Györgyné született Gergelejt Julianna, pécsi napszámos nőt, azért, mert lakásán engedély nélkül rádiókészüléket tartott birtokában, 4 napi elzárása elváltoztatandó 10 pengő pénzbüntetésre ítélte.

Schnupfen ist eine Abart. Sharp. Nearly ready now, dry.

Van és sok a luka, nem nagyobb, mint egy jó arasz, olyan, mint egy fa síp. Hogyha a kezébe veszi, és a végét szájba teszi, játszhat rajta kellemesül, amíg el nem fárad. Nincs vizitog, nincs itt mese, nem unja meg a kedvese, furujához nem kell más, csak egy jó furujás. Már a pán is az ókorban, minden este a bokorban, a sípjával vitte a szót, és sokat barang.

ezitten egy papulja, fából van és sok a luka, nem nagyobb, mint egy jó arat, olyan, mint egy pasíp, hogyha a kezébe veszi, és a végét szájba teszi, gyászat rajta kellemesül, amíg el nem fárad. Nincs rizikó, nincs itt mese, nem unja meg a kedvese, furujához nem kell más, csak egy jó furujá. Már a pál is az ókorban, minden este a bokorban, a sípjával vitte a szót, és sokat barangol.

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: Háromcsöves világvevő szuperkészülék közép- és rövid hullámú vételre. 3 plusz 2 csöves varázsszemes világvevő szuperkészülék közép- és rövid hullámú vételre. Természetű hangvisszaadásban részesíti a jó zene és szép hang barátait. 4 nyújtott rövid hullámú sávja és a varázsszem a rövid, közép és hosszú hullámon könnyű és kényelmes beállítást biztosít. Vásároljon Philips készüléket!

aranyos kedvesem, mint egy szirmos út simulsz. Drágám, el ne hagyd, életem te vagy, forró szerelemre gyújtsz. Gondtalan leszek, ha hozzád elmegyek, így ölellek végre én. Jaj, de jó a csók, kell-e kábító, te leszel csak az enyém.

kedvesem, mint egy szirmos úcsi múlsz. Drágám, el ne hagyd, életem te vagy, forró szerelemre gyújtsz. Gondtalan leszek, ha hozzád elmegyek, így ölellek végre én. Jaj, de jó a csók, kell-e kábító, te leszel csak az enyém.

kubai táncokat, ez az a madregény, amibe csupán én vagyok az áldozat, mikor a derekamon vizsereg a rumba, kubai ritmusa.

Rum, du, engem a rumba döntöget rumba, ezen az alapon estem én el. Nekem a rumba egy atom bomba, tilos a szerelem, sőt ezért kell. Jó, ez a rumba tök talán ördögöt csinálta. Mikor a táncokat, s a szép lányokat kibánta. Engem a rumba döntöget rumba, ezen az alapon estem én el. Nekem a rumba egy atom bomba, tilos a szerelem.

döntöget romba, ezen a talapon estem én el. Nekem a rumba egy atombomba, tilos a szerelem, sőt ezért kell. Jaj, ez a rumba, te!

0: Hello.
1: Congratulations. You've picked this, the best of 12 channels, the gramophone radio.
2: Rádió Budapest 1. A legkedvesebb íróm sorozatban Söpflin Aladár írását olvasuk fel Babits Mihályról.

múlta, s elnyimult a zongorán a hú. 16 éves volt és szőke, s a hatodikába jár, és nem nagyon szerette a fekete zongorát. De most azóta, ha jön az óra, ő címádja, mert a tanárja csak azt kívánja, legyen

csókolta, cselni múlt az ongorán a hú. 16 éves volt és szőke, csak hatodikába jár, és nem nagyon szerette a fekete zongorát. De most azóta jut imádja, csak azt kívánja, végre azon a zongorán. Legyen szünet, végre azon.

0: bizonyára tudják, hogy a rádió minden műsorszámát bizottság bírálja el, amelynek jogában áll mind a szereplőket, mind a számokat megváltoztatni, avagy törölni. Ha azonban itt valamit egyszer jóvá hagytak, azon többé nem szabad változtatni. És így történt ez most is. Csak hogy egy kis hiba csúszott a dologba. Pár nap előtt vettük észre, ugyanis, hogy a szereplők névsora mellett a műsorszámok névsorát tévedésből egy sorral lejjebb gépelték. Így most minden szereplőnek az egy sorral előtte levőnek a számát osztották ki. Én mindent megpróbáltam, hogy helyre billentsem a dolgot, de a szereplők, mintha csak összevetétek volna, ragaszkodtak most már a hibás szereposztáshoz. S úgy döntöttem, hogy itt a hallgatóság előtt még egy utolsó kísérletet teszek. Kérem, hölgyeim és uraim, higgyék el végre, hogy ez a szereposztás csak tévedés, és vállalja mégis mindenki a saját számára.
1: Igen, kedves, ajándékra maga a nap is, mert erre a napra ragyogó szép napsütést adott Rómának. A reggeli hűvös idő lassan felenged, és a nép áltatosan felel az intonációkra a minden szentek litániájában. A jelentések szerint 36 bíboros, 500 érsek és püspök, és mintegy 200 ezer zarándok érkezett jött Rómába a szűzanya tisztelőinek erre az örömünnepére. Ők képviselik itt Krisztus földi helytartója körül azt a 400 millió katolikus, azt a több millió más keresztény, akik gyermeki szeretetük meleg érzésével és odaadó áhítatával tekintenek föl a mennyországnak királyné asszonyára. Lélekben itt érezzük őket valamennyit, különösen titeket, kedves testvéreim, akiket elválaszt Rómától az erőszak vasfüggönye.

0: Tánzene éjjel-nappal a Rádió D Gramafon rádiójában.
1: Babis Mihály elmondja Esti kérdés című költeményét. A verset 1909-ben írta, és 1936. június 4-én mondja el.

0: Follow us also on Facebook for the latest news about 12 Channel Radio.
1: Az egész világtól, hogy ez tiszteletben tartsa.

Ölejm a ár, jaj ez de vicces, a szívem spicces, úgy muzsikál, úgy bizsereg a vérem, reszket a szájam, kerget a vágyam.

Tudom, nem a gyűrűn, de van költő és arany. Elcsellengtem én magával négy ötször Budán. Ráfogott a tanulásra magolok után. Megtettem s te tettemet, én úgy mellre szívom, hogy magát most tettem.

nincs otthon a cicus, senkitől se fél. Cini-cini cincog az egér, cini-cini vígan él. Nincs otthon a kutyus, senkitől se fél. Ha meg is jön cica kutya, az se sokat ér, mert a kis egér az minden lukba belefér. Cini-cini cincog az egér, cini-cini vígan él. Nincs otthon a cicus, senkitől se fél.

cini, cini, cincog az egér, cini, cini, vígan él. Nincs otthon a cicus, senkitől se fél. Cini, cini, cincog az egér, cini, cini, vígan él. Nincs otthon a kutyus, senkitől se fél. Ha meg is jön cica kutya, az se sokat ér, mert a kis egér az minden lukba belefér. Cini, cini, cincog az egér,

0: Ha megunta a sercegést, kapcsoljon át másik adóra, de maradjon velünk itt a Rádió D-n.
1: Kedves hallgatóink, a most elhangzott Milleniumi Muzsikáló album című műsorszámot Szatmári Antal írta és állította össze. Közvetítőt Szilvási Margit, Udvardi Tibor és Laurisin Lajos, az Operaház tagjai, valamint Orosz Vilma. Az összekötő szöveget Ajtai Andor mondta el. A rádió szalonzenekarát és az énekegyüttes Berta István vezényelte. Rendezte Balogh Pál. Hangfelvétel volt. Körülbelül 3 perc múlva, 21:40-kor hírek következnek.

nő, akitől melegen van Ancimanciella Bella Béké, s egyszerűen rettentő. Nem kell nő, kirobban, mint a bomba, nem kell nő. Elmegyek nyugalomba, tisztelt hölgyek, hagyjanak már béké, mert nékem többé egy se kő. Ha kérdik miért, hát csupán azért, mert mám egy kislány került elém. A kék szemén oly tündéri fény, hogy 5 perc múlva elgyeztem én. Nem kell nő, szavamra elegem van, nem kell nő, akitől melegem van, Ancimanciella Bella, pardon, de egyen

kell nő, szavamra elegem van, nem kell nő. Akitől melegen van, anci-manci, ella, bella, véki, egyszerűen rettentő. Nem kell nő, kirobban, mint a bomba, nem kell nő. Elmegyek nyugalomba, tisztelt hölgyek, hagyom.

kacagsz, hogy soha se tudom meg, mit jelent nekem, hogy tőlem elszakadsz. Neked üzenem, hogy nem sírok, hisz

adieu. The sea fight adieu. Mi korakkal is lassan leterül, s mikor az ősz is búcsút mond. Egyedül, úgy érzed, meghalsz egyedül, kájhádon a csíró szép egedül, s ablakodon benéz a gond. Érzed más mindenki boldog, s az életed, mint nyűvös rongyot hordod. Egyedül, szélesed nagy világon, egyedül, egyedül, egyedül.

érzed más, mindenki boldog, s az életed, mint nyűgös rongyot hordod egyedül. Szélesed nagy világon, egyedül, egyedül, egyedül.

0: Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóink, üzeneteket közvetítettünk a Nemzetközi Vásár stúdiójából. Most pedig a gazdálkodás kezdeteiről beszél Kislégi Nagy Dénes egyetemi tanár a közművelődési előadás sorozat keretében.
1: A falunbelieknek nagyon tetszett, hogy már többször elmondtam a rádióban azokat a beszélgetéseket, amelyeket velük odahaza folytattam. A napokban levelezőlapot kaptam hazúról, tudatták velem, hogy János bácsi néprádiót vett, és legközelebb, ha a rádióban beszélni fogok, gondoljak rá, hogy mind ott ülnek együtt nála az öreg Kristóf, Buzgó Gábor, többi barátaim, akik hogy szívesen tanulgattak tőlem egyetmást abból, ami az én tudományom, csak minek viszont én is oly sok örömet és tanulságot köszönhetek.
2: Allo, allo, ici nouvelle station radio coloniale de l'État français. Monsieur Jean Lebas, ministre des PTT, inaugure le nouveau poste Paris-Ondes Courtes construit par la compagnie Thomson-Houston aux Essarts-le-Roi. Le concert arrive du studio sur une baie dite basse fréquence. Après amplification, le courant attaque la partie modulatrice de l'émetteur. La puissance musicale est de 50 kW sans distorsion de son.

Nem kell tolongani, várakozni. Adja le kosarát, vagy egy cédulát, vagy telefonon rendelje meg a közérdben a kívánt árut, és később becsomagolva átveheti.

Shine away your blueses. Shine, start with your shoes.

Du, was kennst du?

csábító a nóta, hogyha szívből fakadó. Bármilyen hangszeren muzsikálod is, csuda jó. Hűszfa furulyám, hozd el ide a babám, hadd lássa mosolyát, piros ajakát. Hűszfa furulyám, mondd el néki azután, hogy csak őt szeretem szívből igazán. Muzsikáld a fülébe, hogy maradjon enyém, mert különben a nótáját

0: Nem kérte tőlem, drágám, csak egy bérházat csupán, és hozzá a hűvös völgy táján, kicsike villát is Budán.
1: Csak abban téved, drágám,
0: miben?
1: Hogy a villa nagy legyen,
0: no.
1: És nem a hűvös völgy táján, hanem inkább a svát legyen.
0: Nem vagyok egy teddi, de tedd oda férfi, nem vagyok egy ragdi, de ragd oda legény, megmondhatod bárkinek tőled, ha kérti, hogy cipajos nem vagyok valóban én. Szeretem a csendet, a rendet a házban, az utolsó szó legyen mindig az enyém, mert ha vélem bárki, de bárki vitázna,

0: ezzel itt vagyok, babám, mint a filmen az oroszlán. Nem vagyok egy tetti, te tett oda férfi. Nem vagyok egy rakti, de ragd oda legény. Megmondhatod bárkinek tőled, ha kérdi, hogy szívajos nem vagyok, valóban én.
1: Bár egy modern kis nőnek van igénye ételét.
0: Azt tudom.
1: Csak annyit kérek tőled, nosza, vegyél egy foliét.
0: Meg egy kis autót nem, de az se baj, ha csak pakár.
1: Nem, nem, nem.
0: És egy nerdbundácskát persze, avagy akár kettőt mindjárt.
1: Nem szeretem én, ha egy férfi erélyes, jobb, ha ő egy eszi, de tedd oda legény. Szeretem, ha szót fogad nékem az édes, mert hibajos nem vagyok, valóban én.
0: Tudom.
1: Szeretem a csendet, a rendet a házba, az utolsó szó legyen mindig az enyém.
0: Persze.
1: Mert ha a szétszóra netán nem vigyázna, mint egy őrült kenguru, üzöltök én.
0: Yeah! Nem vagyok vadember, sőt nagyon szelíd vagyok, csak csípek, harapok csupán. Nem vagyok vadember, sőt, terít vagyok, babám, mint a filmen az oroszlán.
1: Nem szeretem én, ha egy férfi erélyes, jobb, ha ő egy tetszíne, tetsz oda legény. Szeretem, ha szót fogad nékem az édes, mert ti vagyos, nem vagyok.

mi, chi tu giorno fai e mi, si vedo te gnopi.

gesenkt, mikor még itt voltál.

0: Radio D, your gramophone station.
1: Gyere is a fény, több fény.
2: Igen, több fény, mert a gyenge vagy rossz világítás ártalmas a szemre.
3: Jó világításhoz mellékhelyiségben legalább 75 watt, kis helyiségben 150 watt, közepes helyiségben 250 watt, nagy helyiségben legalább 400 watt tungsram izzólámpa szükséges.

azt mondják, hogy rosszak az idők. Pedig vannak még szerelmes párok, s vannak mesék úgy, mint az előtt. A csók és a tavasz, az ma is ugyanaz, s az én mesén szintén igaz. Volt egy

Mert volt egyszer egy zongorista sápat érdekes, ki reggel ötig azt dalolta, nőt sose szeres. De öt felé becsukta hangszerét, mert kérem hátra volt.

egyszer egy zongorista sápat és sovány, egy kávéházban muzsikált egy ócska zongorán, meghódított ő minden lány, molban és durban egyaránt. Mert volt egyszer egy zongorista sápat érdekes, ki reggel öti gazdalolt a nőt sose szeres, de öt felé becsukta hangszerét, mert kérem hátra volt.

jajaja, Helin, jajaja, Helin, lemekéke olyan titokzatos, mint tanger, nél a tenger, szívem oly hevesen ver. Úgy várlak, gyere, te buta, te suta, te bolondos Helénkém, úgy várlak naponta, havonta, téged ez én, mert tudom, hogy szerelmes vagy belém. Jaja, Helin, jaja, Helin, Jeruzsálem közepébe lakik társbérletben a drágám, a libanoni leány.

következő ének, szegény magyar hazám. Énekli Mrs. Rena, Mrs. Gajdos, Mrs. Draski, Mrs. Nimenfra, Mrs. Jelenfi és Mr. Gajdos. A 1940-es év, új év.

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Rádió Budapest 2 és a telefonhírmondó. Kedves hallgatóink, a rádió zenekar hangversenyét közvetítettük. Tényel, díjfejt szólt.

0: Garvitz cég 1880 óta a legjobbat adja. Pipák, dohányzó cikkek, elefántcsont, faragványok, borostyán és dísztárgyak Garvitznál, Pári utca 9, Fiók, Kigyó utca 4.
1: Hello everybody, hello. Hello is the shampoo that glorifies your hair. So hello everybody, hello. For softer lively curls and brighter sparkling hair. So hello everybody, hello.

alsonyos homokfövenye legjobb a világon. A fürdőigazgatóság komfortos szállodáiban és sok elsőrangú panzióiban több mint 1000 folyóvizes szoba van. A fürdőtelepi étterem konyhája híres. A siófoki kaszinókertben naponta előadás, tánc. Siófokon a legjobb zenekarok játszanak. Siófokon az összes sportokat űzheti. Ezért szereti Siófokot legjobban a közönség.

zsbíl vagy kúszacsek, minden lány így emleget, pif, puf, így löpöm ki én a húst a szózból könnyedén, vérpók bárban délután, éppen gyilkosság után, hands up, így köt én belém, négy markos néger legény. Nem is haragudtam rájuk nagyon, csak karjuk törtem el. Fülüket eldobtam álmatagon, szóltam kedvesen, hogy köpcös Bill vagy kupca Jack, szentimentális gyerek, nem bánt, mert a lelke lágy.

felén találhatom szívemben lángolég a tűz, ha csókjaig az ajkamon egy meszticezred el nem űz. Bankrablástól nem félek én, a nőrablást viszont a félénk szívem nem meri, ha bárki bármit mond. Száz kocsmában nagy legény vagyok, onnan mindenkit kirámolok, de hogyha két szem rám ragyog, mint kisgyerek, úgy reszketek. Köpcös Bill vagy Kópsza Jack, minden lány így emleget.

Egután, hands up! Így kötém belém, négy markos néger legény. Nem is haragudtam rájuk nagyon, csak karjuk törtem el. Fülüket el.

0: jelen itt New York. Az Amerikai Egyesült Államok szólítja a magyar népet. Ma első ízben szól hozzátok Amerika hangja. A harcban álló Amerika hangja szól hozzátok.
1: Ma és minden nap hallani fogjátok, hogy érzünk, mint gondolkozunk, és mit teszünk, hogy megnyerjük a háborút. Hallani fogjátok híreinket, úgy, amint azt mi olvassuk újságjainkban, úgy, amint azt mi hallgatjuk rádióinkon. Jót és rosszat egyaránt elmondunk, mert mi itt, a szabad Amerikában nem félünk az igazságtól, sem meghallgatni, sem kimondani azt.
0: Figyeljetek tehát, ma és minden nap ebben az időben Amerika szól.
2: Siófokon nyaraljunk a fogasszállóban. Új vezetés, hangulatos esték, magyar-francia konyha, zene, tánc, reggelig nyitva.

0: szép a lakás, annyi biztos, csak hogy minden nagyon piszkos. Ajtó, ablak, tepsi, kondér, segíts, drága házi tündér.
1: Jegyezzed meg gyorsan ezt hát. Vim, megtisztít vasat, deszkát, rezet, csempét, üveget. Aki egyszer megismerte, a Vim előtt országszerte leveszi a süveget.

never cared for curly hair, but

Dunai sziget és este a liget, oly gyönyörű szép itt Pesten. Nagy áruházak és pompás színházak, zsuholva mind itt Pesten. A körút

kis utca, sok kis emlék, és mi nékünk, mint fontosak. Egy kis padról, egy kis házról mesélni tudnánk sokat.

és pompás színházak, és zsufolva mindig Pesten. A körúton a hatos és a hangulatos tejcsárda.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonten Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: Mondjunk egy egyszerű mondatot a boldogságról. Hallatlan! Hát maguk nem készültek? Még az egyszer segítek. Minden órában Orion rádió, minden időben Orion hőpalac. Most mondjuk szépen kórusban.
3: Minden órában Orion rádió, minden időben Orion hőpalac.
2: Hát tessék ezt jól bebiflázni.

A rádió közvetítést a következő rovid hullámokon sugározzuk: 31,1%, 25,55%, 19,84%, 25,40% méteres rövid hullámokon. A rádió közvetítést közvetítik még angol, portugál, német, lengyel, cseh és szlovén nyelven.

0: Gramophone, Jazz, Radio D.
1: A Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja 13, 16, 19 és 41 méteres rövid hullámon.

hardul, hogy bocsánat, tik, most nézd a bokámat, tik, úgy hívják a táncot, szing, szing, szing, szing. Fred Astaire kreálta, s azóta bejárta az egész világot, szing, szing, szing, szing. S mert a tánchoz kell a pak vagy a dupla soros smoking. Három inget is letáncolsz, mégsem mondod, hogy sok ing. Pardon, hogy bocsánat, ti, most nézd a fokámat, ti, úgy hívják a táncot, szing, szing, szing, szing, szing, szing, szing, szing. Ezt járja a ruhába az egész, szing, szing.

a bankba nincsen betétem, de mégsem látok sötéten, hiszen az élet szívem te véled nagyon szép. Minek nekem pénz rakásom, legyen csak egy kis lakásom, ahol mi ketten lakunk, mi kell, mond szívem még. Egész nap otthon leszünk, és nem veszünk kétüléses kis autót, s ha néha számlát kapunk, fogjuk magunk, és bezárjuk az ajtót.

utcán. A bankban nincsen betétem, de mégse látok sötéten, hiszen az élet szívem bevélet nagyon szép. Minek nekem pénz rakáson, legyen csak egy kis lakásom, ahol mi ketten lakunk, mi kell manciben még. Egész nap otthon leszünk, és nem veszünk két üléses kis autót. S néha számlát kapunk, fogjuk magunk, és bezárjuk az ajtót.

0: született a Danúvia óra. Az új köntös alatt tökéletes szerkezet. Egy éves jótállás, minden óra számozva van.
1: Nyugodtan alhat, ha a Danúvia óra van a háznál.

Van ülkirszet egy lány, felvetted a hozomány, nászútra a legjobb hely, nagy popokát te petl. Ez Mexikó, Mexikó, az regényes Mexikó, Mexikó.

passzót vetettek rád, és hordod a férjégát, túl zsengvár nődben a báj, nem mondhatod goodbye. Ez Mexikó, Mexikó, a regényes Mexikó, nagy hegyek, nagy vizek, kösz a Mexik Tempikó. Ájjjj, ott az élet csuda jó, hát indulj már is, vár reád is, szép Tempikó. Ajaj, ajaj, ott az élet csuda jó, hát indulj.

0: Hello.
1: Congratulations. You've picked this, the best of 12 channels, the gramophone radio.
2: Az arcbőr erősebb lecsülésének megakadályozására, a pattanások és bőrtisztátalanságok ellen használja a régóta nagyszerűen bevált Dávid-féle oxigén-borax krémet. Külön éjszakai és nappali használatra. Finom rózsás arcszínt kölcsönöz. Csak ezzel a védjeggyel valódi.

0: Egy perc alatt 42 különböző remek felvétel készül 36 forintért. Minden kockája tökéletesen nagyítható. Készíti a Magyar Divatcsarnok fotóosztálya. Rákóczi út 74.
1: This is Switzerland calling. This is SBC, the Swiss Broadcasting Corporation.

mennyire meglány, siet az utcán, arcukos olyok és oly vidám a szemük. Semmi nehézség, egy kis merészség, néhány szó is te is mosolyoghatsz velük. Ennyit mond, csókolom kezét kegyednek, esetleg veled megy, s

Néhány esetben rá is fizettem, szerelemről soha asszonnyal ne beszélj, hiszen oly furcsa férjek is lehetnek, az egyik neked megy, s oly csuta

amit akar. S annyi remek lány siet az utcán, arcuk mosolyog és oly vidám a szemük. Semmi nehézség, egy kis merészség, néhány szó is te is mosolyoghat velük. Ennyit mondj, csókolom kezét, kegyednek, esetleg veled megy, s

0: Ben han.
1: İde ide! İde ide lelkem! Ne féljenek tőlem! Tony Bar vagyok a Rádigóból. Eppedig itt a Rádigó masina. Evel az automobillal akarják elvitetni a magik hangját. Az enyémet a Zsevel hozzák le Pestről. Bár inkább a feleségemét vitték volna el valahova. Igaz ugye, hogy olyan messze esőhely nincsen a világon, ahonnét az én asszonyom hanghullámjai haza nem jönnének. Éhoj, Rádigó, Rádigó, Technico Vivmanja, ez még te se tudod.
2: Achtung! Sie hören jetzt den zweiten Teil des Schlagerpotpourris Alles hört zu, gespielt von Corny Ostermann mit seinem Tanzorchester auf einer Kristallschallplatte.

Senki s lány ide haton túl, sőt azon alul, olyat is tud, amiről az iskolába a kukkot se tanul. Egy kis csóktan nem is szerepel, pedig ez is kell, magánszorgalomból ebből minden kis

0: A testvéred Kispesten lakik, ugye?
1: De már Budapestet csatoltál?
0: Csak írd rá a régi címet is. Mit gondolsz, hány Petőfi utca van most Budapesten? A volt Pest környéki városokba és községekbe irányuló levelekre írjuk még rá a régi címet is.

0: bizony a igen kedves ajándéka maga a nap is, mert erre a napra ragyogó szép napsütést adott Rómának. A reggeli hűvös idő lassan felenged, és a nép áltatosan felel az intonációkra a minden szentek litániájában. A jelentések szerint 36 bíboros, 500 érsek és püspök, és mintegy 200 ezer zarándok érkezett jött Rómába a szűzanya tisztelőinek erre az örömünnepére. Ők képviselik itt Krisztus földi helytartója körül azt a 400 millió katolikus, és azt a több millió más keresztény, akik gyermeki szeretetük meleg érzésével és odaadó áhítatával tekintenek föl a mennyországnak királyné asszonyára. Lélekben itt érezzük őket valamennyit, különösen titeket, kedves testvéreim, akiket elválaszt Rómától az erőszak vasfüggönye.
1: Achtung! Sie hören jetzt den ersten Teil des Schlagerpotpourris Alles hört zu, gespielt von Corny Ostermann mit seinem Tanzorchester auf einer Kristallschallplatte.

amikor a lakás jó. Viszont az ember ott kis tarka papírházak valaki, a sejgerről a házi úr egy szobát leszakít. Tokió, Tokió, ott tudja jól a kis japán, hogy jó.

in Japan with you. Tokyo, Tokyo, várnem polipot adulak a jó. Viszont az ember ott kis sarka papírházat valaki, a Steigerról a házi úr egy szobát lesz, aki Tokyo, Tokyo, ott tudja jól a kis Japán, hogy jó.

Ha egyszer már elmúlt a nyár, mit ér a legszebb?

Aki vízzel főz, az a kislány könnyen győz. Esze azon jár, amit nagyon vár, hogy egy férjre akad-e már. Aki vízzel főz, az a kislány könnyen győz. Fog egy legénykét, viszi szegénykét, s odaadja hamar a kezét. Mire asszony lesz, bizony inkább vesz, mint tesz. Csak a korzón lóg, mivel a konzervek is jó. Aki vízzel főz, az a kislány könnyen győz. Bizony nem is sír, nevet, ha nincs sír, viszont ha nincs só, neki az is jó, hisz a legjobb.

0: Congratulations, you've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
1: A 13, 16, 19, 25 és 31 méteres rövid hullámon. Most híreket mondunk. Kétli Anna, Nagy Imre kormányának államminisztere New Yorkban tartózkodik. Hangoztatta, hogy azok a fiatal munkások és diákok, akik fegyvert fogtak a magyar szabadság védelmében, igazi hősök. Ők a magyar jövő reménysége. Minden vágyam az, folytatta Kétli Anna, hogy az ENSZ védelemben részesítse a magyar nép ügyét. A világtól elzárt Magyarországon több szabadságadó működik, amelyek jelentéseket közölnek az országban folyó harcokról. Az adók jelentéseiből megállapítható, hogy Budapest területén, főleg a 8. és a 9. kerületben elkeseredett harcok folynak. Dunapentele vidéke, valamint Pécs környéke, a Mecsek és Komló ugyancsak heves harcok színhelye.

0: Hétfő, kedd, szerda. Péntek, szombat, vasárnap.
1: Miért nem mondott csütörtököt?
0: Mert a bridge öngyújtó sosem mond csütörtököt.